ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Justin Bieber, Kid Leroy és a Stay, jó indítás volt. Viszont nagyon jó a folytatás is, Martin Garrix jön már is, ez a Butterflies a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire hákli is, mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joel Corey-nak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Na, hát ez meg az igazi mai slágere, Joel Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek változatosan. Hozom majd Rayt, hozom Sam Feldet, de itt lesz Sziva Max is. A kezdésem pedig Ed Sheeran, akivel nem lehet tévedni. Nagyon jó lett ez a dolog. Camera, méghozzá Siri remixében. Így készítettem be, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel ellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

time. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy. Három óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz live, még a lemezjátszóknál 5 órától Kuki, attól pedig vele a kívánság műsor vár mindenkit, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencük tőle, Kuki, Draven, Love Again,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban Hypaton, egy fiatal olasz DJ, akinek egyébként a családjában rengeteg zenész van, az apukájának volt egy bandája is, az unoka tesója pedig a DJ Mag Top 100-as listán is fent van már. Itt szerintem lesz köztük egy harc hamarosan. Hypaton most Norma G. Martinnal, az igazi mai sláger az Out of My Head itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig az énekes, aki tegnap este megtöltötte a Wembley-t, ami nem pici, Londonban. Múlt héten az O2 Arénát, most a Wembley-t. Jó kis széria. Ő Ray. Ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband? Itt a rádió egyen.

gondját. Egy vándor vagyok, nehezen megérthető, de nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Csak sodródok az árral, és pont mint egy folyó folyok. Nekem az is elég, ha egy csillag rám mosolyog.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Erősen indult a plázson is a nyár és a június. Igazán felpörögtek az ottani koncertek, ahol egyébként több Rádió 1-es DJ-vel lehet ezen a nyáron találkozni. A legnagyobb buliba továbbra is mi visszük el a hallgatókat is. A Rádió 1-el együtt lehet a legjobbakat partizni, ez nem változik, és ez a hangulat most itt egy picit szerintem fokozódik. Sam Feld igazi mai slágerével, ez a Hard Like Mine,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék Vike, de holnap pedig jön náluk a játék. Ez újabb foci VB-s játék, naponta akár 100 ezer forintos nyereményért. Ez pedig a következő óra indítása. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy Rádió egy DJ, nem is akármilyen, többszörös év DJ-e nyertes, és az utóbbi időben mindig a top 3-ban végzett Regál Lili, akinek a legújabb igazi mai slágerét mutatom, ez a Hear Me, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy. Jó kis nyári hangulatot hozott szerintem ez a dal, és ez is azt fog, sőt, Alex Kenji érkezik már is az igazi mai slágerrel, ez a Bumble, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy,

0: paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. A foci VB hangulatában jön az új focis játékuk, minden nap három focis kérdéssel, és aki megkapja az esélyt, hogy válaszoljon, és tud is válaszolni, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Ne válunk meg a zenékkel sem, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa a Faithless dal újra gondolásával. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hétfőn indul a Suli a strandon program. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Szintén a 6-oson Szigetvár közelében kátyúzási munkákat végeznek. Mind a két irányban félpályás útzár érvényes. Az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt csak egy sáv járható. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel jelekkel összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk, 12 percen már. Június 7-e van a Robertek a névnaposok, sok boldogságot nekik. Tiesto és Iva Max igazi mai slágere után pedig Szigalája jön, ez a Riptide a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten többek között a tejnek és a bringázásnak is világnapja volt. Nem tudom, hogy ki melyiket választaná inkább ma reggel, de egyikkel se lehet tévedni. Én egyébként imádom bringázni reggel. Fastboy jön, ez a Good Life itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon is, mondjuk, hogy nyári idő lesz 27 fokkal, de azért nagy eséllyel esni is fog. És a jövő héten is lesznek esők, de azért a hét első felében legalábbis ilyen 28-29 fokra számíthatunk. Sophia the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, pár perc és a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
0: A tudáspercet hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy köztük például Taylor Swift-ön, aki állítólag óriási játszmát csinált a közhangulattal még az év elején, amikor nem jelent meg a Super Bowl döntőd a szünetben. Állítólag pont azért, hogy ezzel hívja fel magára, még jobban a figyelmet, hogy arról beszélnek, hogy miért nincs itt. És ez amúgy részben be is jött. Tényleg ez volt-e tudatosan, vagy más volt azok? Ezt nem tudjuk meg, de most elindultak elég komoly találgatások, hogy valójában ez volt az egész mögött. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, az Oplite itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Várja a beiratkozókat az új villányi bölcsőde. Több órás napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május végén nyitotta meg kapuit a villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Közmeghallgatás lesz júniusban Pécsváradon. Az eseményre június 22-én hétfőn kerül sor, a képviselőtestület soron következő ülése után. A közmeghallgatás este 6:30 kezdődik a Művelődési Központ színház termében. A kiemelt téma pedig az önkormányzat volt gépállomással kapcsolatos álláspontjának bemutatása és a felmerülő kérdések megválaszolása. Az eseményre mindenkit vár a városvezetés. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet a Kiberpajzs oldalán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Szintén a 6-oson Szigetvár közelében kátyúzási munkákat végeznek. Mind a két irányban félpályás útzár érvényes. Az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt csak egy sáv járható. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás. Gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

0: Nagyon jó ez a dal.
1: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, Király Tamás, és szerintem a következő órákban is nagyon sokszor fogjuk még ezt mondani, hogy fú, nagyon jó ez a dal. Például erre is, amit most indítok, Kashmir Wild Ride, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és azzal aztán senkinek nem mondok újdonságot, hogy a Rádió Edit DJ-k szuperdalokat készítenek. Az viszont egyébként egészen ritka, hogy két vagy akár három Rádió Edit DJ összeáll. Hát amikor viszont ez történik, akkor nem csak hogy nagyon jó, hanem elképesztően jó dal készül. Most a Stadium X és DJ Metzger Viki mutatja ezt meg. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indít.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Két hét múlva lép érvénybe a MÁV nyári balatoni menetrendje. Folytatódik ma is a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Június 20-án indul a nyári balatoni főszezoni menetrend a vasútnál. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a vasúttársaság elektronikus rendszereiben hamarosan elérhetővé válik a vonatok menetrendje. A társaság azt is közölte, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizálása megfelelően működjön. A tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. A változásokról részletesen a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Boban Markovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Bővült Komló idei rendezvény naptára. A Komló 75 program sorozat részeként szeptemberben rendezik az első sikondai futópartit. A szabadidős programra mindenkit várnak, és már azt is lehet tudni, hogy a résztvevők 4 táv közül választhatnak.

0: Lehet majd nevezni 4, 8 és 12 kilométerre, illetve félmaratonra. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése. Távhővezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Komlón. A kivitelezés miatt a Mikszáth Kálmán utca egy részét lezárták. A Névtelen és a Móri Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá vált, Körtvélyes irányába. Folytatódnak az útépítési munkák Baranyában. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani. A Sátorhely Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. Siklóson, a Zombori utcában pedig forgalmi rendváltozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás. Gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és milyen egybeesés! Vagy hát milyen jó válogatok az a dalok között, mert hogy egy Siren után Martin Garrix jön, akik ugye nagy barátok, és az utóbbi időben újra együtt dolgoztak, most pedig két igazi mai sláger a két szuper zenésztől egymás után a rádió egyen. Egy Siren Azizám után Martin Garrix és az Animals, amit már is indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a fogyarásban, aki 13 évesen csinált egy kis céget, elkereskedelemre, Kínából rendelt tárukat, eladta, és olyan jó ment, hogy ezt 15 évesen profittal el tudta adni, mármint az egész céget. Pacsi! Sam Feld, most Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Hard Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a következő óra elején Ed Sheeran Cameraját hozom Siri remixében, aki óriási turnéra indult, aminek a harmadik állomása volt egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én, előtte Luxemburgban és Ibizán is fellépett, konkrétan az előtte levő két napban, szóval elég sűrű volt neki. Azóta viszont már lepörgetett egy svájci bulit is, nem sokára pedig Olaszországban folytatja, a nyár közepétől pedig az Egyesült Államokban zenél. Ed Sheeran Camera Siri remixében. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. A napokban sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét. A hídépítő beszámolója szerint a feladatot a pillér meder felőli oldalán végezték úszódarúval. A művelet idejére pedig a hajóforgalmat is korlátozni kellett, ezt azonban azóta már feloldották. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbi Tabáb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén, az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép, Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat. Távhővezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Komlón. A kivitelezés miatt a Mikszáth Kálmán utca egy részét lezárták. A Névtelen és a Móri Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá vált, Körtvélyes irányába. Folytatódnak az útépítési munkák Baranyában. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani. A Sátorhely Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. Siklóson, a Zombori utcában pedig forgalmi rendváltozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás. Gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. És ki az, aki megnyerte az American Music Awards-on a legjobb dance és elektronikus zenei előadónak járó díjat? A megfejtés David Guetta, na, aki egyébként már Ibizán is elindította a szezonját, minden hétfőn zenél ott, szóval holnap is, hát aki Ibizán jár, találkozhat vele. David Guetta most a One Republic-kal jön, ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknál holnaptól új a foci VB játék napi 100 000 forintos nyereménnyel. Én pedig Martin Garrix a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Várja a beiratkozókat az új villányi bölcsőde. Több órás napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május végén nyitotta meg kapuit a villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. A NAV

0: Aranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Elsősorban cukrászdákat és fagyizókat keresnek majd fel. Szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson, a város egész területén. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is, Baranya egész területén. A revizorok vizsgálják a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és a pénztárgépek üzemeltetését is. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Szintén a 6-oson Szigetvár közelében kátyúzási munkákat végeznek. Mind a két irányban félpályás útzár érvényes. Az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt csak egy sáv járható. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a fél világ azt találgatja, hogy ki lesz a következő James Bond, és ezen a listán egy újabb komoly szereplő, egy újabb komoly jelölt, az utóbbi időben a Netflix sztár Leo Sutter, aki azért nem csak Netflix sztár, de azért ott is nagyon komoly filmekben szerepel. A Rádió 1.hu pont ezért egy csomó érdekességet összeiszedtünk róla, hogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:48 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint 15. Pont ezért. És jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel jövő héten, ami pedig már holnap lesz, jön náluk a vadi új játék, foci VB-s játék, igen, foci VB-s lázban égünk mi is. Viszont itt Balázsiktól naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni a játékban, szóval már csak ezért is megéri extrán figyelni. Ő pedig Bibi Rexa, egy Faithless dal teljesen újra gondolt változatával, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa és a New Religion. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardioboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be! Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba, streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen a Turin Fortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.

0: Rádió 1 Top 50. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Két hét múlva lép érvénybe a MÁV nyári balatoni menetrendje. Folytatódik ma is a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Június 20-án indul a nyári balatoni főszezoni menetrend a vasútnál. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a vasúttársaság elektronikus rendszereiben hamarosan elérhetővé válik a vonatok menetrendje. A társaság azt is közölte, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizálása megfelelően működjön. A tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. A változásokról részletesen a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Boban Markovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Bővült Komló idei rendezvény naptára. A Komló 75 program sorozat részeként szeptemberben rendezik az első sikondai futópartit. A szabadidős programra mindenkit várnak, és már azt is lehet tudni, hogy a résztvevők 4 táv közül választhatnak. Lehet majd nevezni 4, 8 és 12 kilométerre, illetve félmaratonra. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése. Távhővezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Komlón. A kivitelezés miatt a Mikszáth Kálmán utca egy részét lezárták. A Névtelen és a Móricz Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá vált, Körtvélyes irányába. Folytatódnak az útépítési munkák Baranyában. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani. A Sátorhely Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. Siklóson, a Zombori utcában pedig forgalmi rendváltozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
2: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
1: Most mented, ami menthető? Vagy mi?
2: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
1: Hát vízibicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve drift verseny.
2: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
3: Sokat kellene gyalogolni.
1: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
3: Hány centi hiányzik?
2: Hát most egy méter legalább.
1: 100 centi legalább.
2: Egy
3: hát
2: méter.
3: 60.
1: Igen.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centin állunk. 2 centi tűnik el naponta
1: Igen.
2: a tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért hát jöjjenek.
2: Ne csak... fürdőzni, ne gyertek már, most az kicsi. De
3: gyerekkel... Egy
2: például gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyitunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Jó. Oké, jó, nézzük
2: ott
1: meg.
2: Ülünk a haverjaink a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a velencei tó tényleg kiszáradhat. Tehát most ott vagyunk, hogy...
2: már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi
2: na
1: az első vállalkozás?
2: Hát
1: mit
2: vannak,
1: mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlásai.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, uh-huh. Volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És fölrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: És lehet tudtok a menni. Kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
1: Állattartásba elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba kell.
2: A hortobágyot, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon. A szik már megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhák.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
3: Én azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
2: A legjobb. Egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó, kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplemente, ez azt hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
1: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, jó, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok. Kerülik,
2: igen.
1: Azzal is megvagyunk.
3: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcell írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát
1: ez most
4: egy folyamat. Hát... Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrülsz.
1: De várj,
4: gyógyiszap.
1: Na de az a baj, én láttam, nem iszap van, hanem ilyen, ez a berepedezett, ilyen kicsit fehérre kiszárad.
4: Ahol még van.
1: Ilyen ásvány. Tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: De Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, egyenlő fonyódról érdeklődik már, hogy...
3: Le kell térkövezni.
1: Igen, a mély vízfesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
1: rizs ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
4: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Ah, persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes. Igen, lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
3: Nem.
2: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
1: Ja, hogy jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos
1: hogy...
2: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap?
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot.
1: Nem. És eláraszt mindenki vízzel.
4: Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja esetleg,
2: akkor,
4: feltéve,
2: igen, akkor
4: milyen
2: igen.
4: Gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
2: Teve farm,
1: tökéletes. Tökéletes. Hát állj át valamire, amit tudsz termeszteni, állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
2: tesztatóknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek hely, Barbi küldte nekünk egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi
2: mi
1: van benne.
2: Mi egy olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőjél, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy nem tudom, egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt
3: volt,
1: a Safari
3: igen.
1: Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtött csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol két ilyen kamu majom, valószínűleg két osztrák, benyúlt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Ilyen ember is tudsz gondolkodni, Feri.
3: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat.
1: Igen.
4: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
4: Tehát ez is lehetne. Menjenek vissza a
2: huszáron.
1: Csak azt magyarázom nekem, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen, hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ez most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra, nem tudom, csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton?
2: Özönvíz
1: 3 évig.
2: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
3: Cseperget csak. Airport Velence.
1: Airport Velence tökéletes ötlet egyébként. Igen. Nagyon kezdő búvár oktatás a tóra.
4: Nagyon kezdő
1: sznorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő sznorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő sznorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvár oktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalpal, besétálnak.
2: Feküdj le szépen.
1: Lefekteted a mederbe, tehát lehet itt azért lehet azért csinálni dolgokat.
3: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
2: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmedrében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduin skanzen.
1: Beduin skanzen. Amilyen beduin skanzen voltunk mi Dubajban, a három dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most ahogy... fedeztük föl őket, hogy kiszáradt a tó, mindig is bent éltek középen.
4: Víz alatt voltak.
1: Azért, két ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetnétek őket.
3: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is
1: haverod, igen, három haverod kisgatyába ugrabugrál, és én ilyen lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vállalkozás.
3: Teljesen jó. Mars expedíció edzőtábor.
1: Hihet, abszolút megvagy.
3: Egyébként holdbázist is lehetne, hogy gyakorlásból.
2: Le lehet, adjuk el a NASA-nak a területet. Így van. Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
1: És megjött a legjobb gyerekek, messze, ezt én már kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány. Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. Megnézheti a Velencei tó élővilágát.
3: A fosszíliákat. Megnézheti.
1: Dinoszaurusz maradványok.
4: Marika néni papucsa.
1: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500 év meg is vagy óránként. Tökéletes.
3: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
2: Á, kiszedtek már mindent. Tehát ezt rengetegen csinálják, persze.
3: Hát, ha most visszahúzódott egy picit,
2: igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
1: Pedig az abban van. És mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket? Ebből? Építenek egyre egy
4: kiszárad a Duna.
2: Megvan.
4: A Duna.
3: Hát de láttad a medret, hogy
1: mi
3: néz
1: ki? Jó,
2: az abban még sok van, az még...
1: A mi Dunából nem adunk neked.
2: Azért néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek el.
1: A Velence a magyar Atlantis. Az elsüllyedt város.
2: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
1: Nagyon nagy, igen.
3: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
2: Nálunk előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó?
3: Mert hogy azzal lehetne
2: fotózkodni. Eladni a Titanicot?
1: Nem mondom, hogy búvár paradicsom, mert egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
3: Körbejárni.
1: Egyébként, ha lettérkövezitek, az nem rossz megoldás.
3: Óriási. P plusz L parkoló.
1: Csak egy óriási parkoló. Fia, arra vigyázz, hogy ne építsék. Be. Ott megjelennek majd vállalkozók, és azaz 3 méterre betolják, 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy, ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen
2: nagyon
1: tava.
2: Szomorú.
1: Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapos, de azért gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
2: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
1: a helyieknek
2: érték.
1: Nyilván nagy dolog, igen, de hogy igen, az annyira azért nem követed.
2: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mézbe, mire
1: szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
3: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze, azt nesze neked.
4: Hát igen, csak ráadásul,
3: és már nem tud felfújni.
2: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye? Ez elhangzott, hogy milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy ez semmi. Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
3: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt, amit
4: 1866-ban, igen.
3: Utána mi történt?
4: Utána elkezdett esett rende. Utána, igen, igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodpercbe se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy nem érünk.
1: Igen, csak az agárdi vízibicikli kölcsönzőség,
4: ez nehéz.
1: Te most az univerzum szempontjából egy pillanas vagy.
4: Ez egy ilyen dolog.
1: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
2: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, a hétvégén pászmándra borozni.
3: Kerészpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd,
2: hanem csak kereszbe.
1: Igen. Igen. Igen. Igen. A velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
2: Hát valaha itt
3: vagy
2: volt.
3: Rip.
1: Velencei tó? Igen, ágazásban arra valaki így gondolja.
0: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. A napokban sikeresen a helyére emelték a leendő meder pillér második kéregelemét. A hídépítő beszámolója szerint a feladatot a pillér meder felőli oldalán végezték úszódarúval. A művelet idejére pedig a hajóforgalmat is korlátozni kellett, ezt azonban azóta már feloldották. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén, az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép, Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat. Távhővezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Komlón. A kivitelezés miatt a Mikszáth Kálmán utca egy részét lezárták. A Névtelen és a Móri Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá vált, Körtvélyes irányába. Folytatódnak az útépítési munkák Baranyában. Útszűkületre félpályás útzárra kell számítani. A Sátorhely Villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. Siklóson, a Zombori utcában pedig forgalmi rendváltozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás. Gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye Hogy vagy magyarban, na mindegy is, hogy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 5-6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénkel 46 éves 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, hogy 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeim

0: az OnlyFans-szel Eszter ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok.
1: Dollár.
0: 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
2: fotókat, igen.
0: Fotókat.
2: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
0: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a hatúj, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
2: De nem a lábán, hanem
0: nem
2: a kezén.
0: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiválóan fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? Két hüvelykúj, két kis ujj, ez mit jelent?
1: A hüvelyk és a mutató között nőtt ki.
0: Oldalra?
1: Mi? Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
2: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
0: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujj, ott látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
1: Ott látod, mozgatja ott a plusz ujjat, látod?
2: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
0: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykúj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
2: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed hüvelyk mutató ujjad.
0: Kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
1: Igen.
0: Milyen előnyei vannak ennek? Na most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezzük, egyik ilyen felhívjuk.
1: Hát gyors és képírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
0: Te plusz két ujj, az valószínűleg még gyorsabb írás. Hangszernél.
1: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
2: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
1: Tehát, hogy de azt, azt magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
0: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az öt ujjra van lekottázva.
1: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfognia a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy hatodik. Hát bármit belejátszik bármibe.
2: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
0: Makramézik, csipkét ver.
2: Kosárt fog.
0: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok kettővel tölt. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
2: Arról nem szól a fáma, hogy csak négy-négy lábúja van a
0: kezében. És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázták? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még kettőt.
1: Ez ennyi. Szerintem ennyi. Nem, elvenni ott nem vesz.
0: Műkörmösnél ez plusz pénz?
1: Hát 12-t kell megcsinálni.
0: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még két ujjat viszel, az két plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
1: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
0: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyógyásznak mész, akkor viszont plusz kettővel tudsz hasítani.
2: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszahozni.
0: Furcsa tréfát űz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábújad van, vagy plusz ujjad van. Igen, sámának tituláltak.
2: Miből szeretnél egyel többet?
0: Miből szeretnék egyel többet? Hát ez egy jó kérdés.
1: A sejtből
0: már mindig azokat már égettem.
1: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
1: Mutató és hüvelykújjunk.
2: És a kis barátom.
0: És hova teszed?
1: És a plusz.
0: Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de ha eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
2: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, jó reggel.
0: Milyen szép evolúciót élt meg ez a hogy vagy magyar, kinek van hat láb ujja, hat ujja. Amivel utána eljutottunk hozzá, amire te kiderül, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye, köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek és izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: De ezért a kezeddel kerestél inkább pénzt? Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hat ujjaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hat ujjat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Igen, csak igen, ők megnézték az ujjadat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, hogy akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelyk ujjként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelyk ujj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen, igen, igen.
0: Tehát föl tudod annyira, annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez
3: igen,
0: ugye a hüvelyk ujj és a mutatói között
3: oldalra,
0: van.
3: Igen, igen, annyira oldalra áll a mutató ujjam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
3: Igen, igen, igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt leműtötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk
3: igen,
0: 20.
3: Igen, igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
0: Patának mennyi volt? 30? Vagy ő milyen? Ő is 20?
3: Anyukámnak az, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelyk ujja az egy perccel hosszabb, ezt három falangális hüvelyk ujjnak hívják, az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon
3: hát,
0: azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van, ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen, igen, hát
0: ne
3: olyan
0: csinálj,
3: is volt,
0: ne hogy... Legóznod kellett a hat ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen, igen. Eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
0: Tehát tulajdonképpen a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire
3: hát
0: használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt, meg,
3: hát
0: ezt megveszi.
1: Na menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor igen, új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
1: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy kívás neki?
3: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye rekordban zongorázzál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tudsz fogni, nem?
3: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál,
3: igen,
0: ugye? Tehát ott az
3: igen,
0: volt a show,
3: igen,
0: ezzel léptél igen, föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írva, hogy ez milyen vicces, valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz négy ujjel. Ugye? Papától, nagypapától.
2: De és mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjel, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
3: Nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod?
3: Annyira...
0: Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
3: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
3: Most nem tudom, de gyorsan meg kell próbálnom.
1: A hüvelyk ujjadat biztos belül dugott fölülre.
3: Egyes hármas.
0: Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra.
3: Igen.
0: Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
3: Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és Kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az olyan számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
3: Jaj, hát az nagyon, igen.
0: Azért ott érted, hát ott te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
3: Hát meg tudod, amikor tanultuk a 6-ot, és akkor föl kellett mutatni, hogy 6 ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
0: ez mennyire bizony, mindenki két kézzel mutatta.
3: Nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
0: Valami jó, nem oké,
1: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez meglőtte.
0: Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
3: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közel időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világ, most egyébként 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán aztán, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
3: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipálya, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
2: Tehát már akkor is
1: nagyon jó. És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
3: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
0: Azt jelenti, hogy azért egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így fölmutatod érte. Szerintem azért ez így elég jön a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a hogy vagy magyarnál felvetjük, és aztán van-e 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden hogy vagy magyaroztunk, és ott merült fel először, hogy kinek van 6 lábúja vagy 6 ujja. Na pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy 6 ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez
3: igen,
0: érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát igen. Hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, igen. Hogy ez megy tovább így, hogy 6 ujj.
2: De azt egyébként a Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
3: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
0: Nem, azt nem tudsz neki, mint persze. Abszolút.
3: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
0: És ez fel sem merült, hogy kiskorodban lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábúj.
3: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
0: Na, tehát, hogy jól állt, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett.
3: Igen.
0: Húzockodás jobban megy, kérdezi.
3: Hát, azon most rajta vagyok.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
3: Én köszönöm.
0: Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Köszi. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
8: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a zsolnai pénztáraiban.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
11: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
11: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
12: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahol!

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Várja a beiratkozókat az új villányi bölcsőde. Több órás napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május végén nyitotta meg kapuit a villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Közmeghallgatás lesz júniusban Pécsváradon. Az eseményre június 22-én hétfőn kerül sor, a képviselőtestület soron következő ülése után. A közmeghallgatás este 6:30 kezdődik a Művelődési Központ színház termében. A kiemelt téma pedig az önkormányzat volt gépállomással kapcsolatos álláspontjának bemutatása és a felmerülő kérdések megválaszolása. Az eseményre mindenkit vár a városvezetés. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság és partnerei június 4-én kiberprevenciós rendezvényt tartottak Mohácson, ahol az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak az online csalások megelőzéséről. A programon szó volt az adathalász módszerekről, a romantikus és befektetési csalásokról, de a szakértők tájékoztatást adtak az áldozatsegítő szolgáltatásokról is. Aki igényelte, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Az online térben elkövetett csalásokról az interneten is tájékozódni lehet, a Kiberpajzs oldalán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Szintén a 6-oson Szigetvár közelében kátyúzási munkákat végeznek. Mind a két irányban félpályás útzár érvényes. Az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt csak egy sáv járható. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Luciferi és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Talán olvastátok is, drága hallgató, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ecuadorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és aztán, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják el a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Báv ZRT, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem? Most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük. Minden esetre...
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstádiumi rákosok szipukázhatnak belőle, hogy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, nem szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez egy nagy füstölés lesz, igen. Azt mondják,
2: el kell menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ecuadort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal?
1: Mi van a banánnal?
3: Nem rohadt meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ide ér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röngen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt jel. Mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, valamint a NAV-val 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolopon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon. Na,
2: és most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buliban.
1: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén se tekeri. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, bejelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még? Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám. Nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az, Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vadalkú. Valakit elkaptak, és azt mondta, hogy amban az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudok valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel. Hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKBEHE, vagy valami? Csak így, hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni, ki meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, az egy külön egységként, végre valahára, gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén az elindult az ekvádori kikötőből, megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatóság együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket utána... is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajó hoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
4: És akkor találja meg 20-at. De nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániába menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, azt így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez. Vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak, mondjuk megélők x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafol gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és az csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg négyszer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvirági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mondjuk egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határ lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikába is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Igen,
3: hogy az Istenben nem rohadt meg a banán.
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
1: Egy hónap volt. Nem fél éves a banán.
3: Ja, ugye
1: egy
4: nem.
1: Mi ezzel gondolkodszunk, mi az Isten csinál egy banán?
2: Vagy nem éve banánból esetleg.
1: Soha többet nem vettünk volna a banántok időről, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen ERTEC-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája, hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze, hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: De ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse, együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kiló helyett? Marad, 250 kiló valami marad a fél éves tárolás után.
2: Jó kokainról van szó.
4: Tehát gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se, nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van,
4: és akkor,
1: igen, mondjad, bocsánat.
4: Ja, bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, mindennel végeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokai jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben a magyar rendőrség körülbelül 200-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszközbevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk kell.
2: Csak
1: nagyon
2: azok magánjellegűek, és azt mondjuk átteszik be.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
4: Köszönöm
1: az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, ciao, köszönjük szépen.
0: És akkor egy

0: a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hétfőn indul a Suli a strandon program. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén

0: teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén, az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Szintén a 6-oson Szigetvár közelében kátyúzási munkákat végeznek. Mind a két irányban félpályás útzár érvényes. Az M6-os autópályán a határ felé haladó oldalon a Szebényi pihenőhely után üzemeltetési feladatokat végeznek. A munkák miatt csak egy sáv járható. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos időre van kilátás, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb elszórtan fordulhatnak elő futó záporok. A szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 28-29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
1: Ennyi. Na. Meghalunk.
0: Ha azt hitted, hogy jó hétvégét lesz, olvasd el ezt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt így szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola. Tehát, hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film. Úgy hívják, hogy Godzilla.
0: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között. 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken. Majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert mindenféle talajjal, meg nukleáris utcára, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
2: Igen. Tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
0: Mennyire jó arra szól.
2: Szivárog belőle a cucc.
0: Szivárog a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis manszak, hogy akkor mi most innen lelépünk, és aztán még hoztak a személy rendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cuccal, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
2: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott a korhozát, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
0: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigetekén a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, azt befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát mennyire jó.
2: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
0: Hogy? Ja, hogy megnőttek-e a gyíkok, arra gondolsz?
2: Lesz-e ebből Godzilla?
0: Azt kérdezem, aki Juli sztrókot kapott? Nem, csak nehezen. Ahogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
2: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
0: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
1: Na, de vele mosódik a vízbe az előbb-utóbb idejé, öcsém.
0: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
2: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
0: Ez egy jó kérdés. Ez csak így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
1: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is. Én most nézem a archív képeket. A gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
0: Zseniálisak.
1: Annak idején azért így ezzel nem sokat foglalkoztunk.
0: Találtál arra archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban.
1: És elindítod a videót, abban van benne.
0: Kis nadrágban betonozzanak.
1: Hát gondolom, úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei. És...
0: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán hatalmas nagy gomba száll fölfelé. Na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták. Ugye ezek ilyen kísérleti atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű, csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
2: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
0: Szerintem az amerikai vakolókanállal,
2: és némi molterrel próbálják ezeket a repedéseket.
0: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ szakemberei, vagy professzorai, mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
0: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
3: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom, mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű felségterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer alakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet, az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehorták ezt a
1: csak egy kupak.
0: Csak levettek egy
1: kupakot.
0: Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodtak volna, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatokat, írja egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen szárazföld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
3: Azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivizásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van. Rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzátony gyűrűn végeztek kísérleteket, ezen az Enewetok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
0: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással. Valószínűleg
2: nem a kupola egy nagyobb probléma.
0: Hanem az, hogy benne van a vízben.
3: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Hát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrűn lakott területektől.
0: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrűn lakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi. Tehát, hogy...
3: Hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enevetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás ez megjelenik.
0: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
3: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson. És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen nulla hatóerejű volt, a másik az 20 tonnás robbanóerővel rendelkezett. Tehát ez pici, nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás, 10 millió tonna robbanóerejű hidrogénbombának felrobbantása. Tehát, hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek, kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes azt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
0: Igen, és ezek
1: még egy méterrel vannak ugye a vízszint fölött.
0: Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
3: És akkor gondold el, hogy ha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz az felcsap oda, tehát hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édesvízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a
0: színéről. Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen rendszer, egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda mennek az emberek, azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tudod letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállal, nem tudom, faszívószállal iszod, és bedöntik az autógyártást, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész ez így. Az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Itt lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
3: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen hogy egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idő végezetéig. Ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át
0: oldanák. Igen, mert minden ott van.
1: Jó, ha a balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk, hogy baj van.
0: Tudjuk, hogy honnan jött. Hát ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
5: Csak igazi mai slágerme.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék Extra, a hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1 zene ki a főszerep. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismert, és hogyha nem sokára fagyizás lesz a program a családdal, segítek egy kicsit a döntésben. Június 7-e a csokoládé és jégkrém napja. Nagyon fontos dátum, életemben nem hallottam róla, de most is szembe jött. Fast Boy, német EDM a folytatásban, Lucas és Félix, akiket tavaly bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon, és a Good Life szól már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: Jó napot kívánok, érdeklődnék, hogy lehet zenét kérni. Adnám Miki bátyámat, aki üzenne.
0: Na Miki bátya, figyelek.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm Miki bátyám, ha hívhatom így. Itt Mártin lényeg.
2: Meghittel vele. Egy nagyon-nagyon 60 éves szülinapra kívánunk. Egy nagyon-nagyon kedves sógornőnek kívánunk. Egy nagyon-nagyon-nagyon
0: egy nagyon-nagyon jó dalt. Hát Justin Bieber abszolút az. És egy jó sógornő, hát az felbecsülhetetlen érték, úgyhogy vigyázzanak rá. És jó utat, jó hétvégét, meg bulizást.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágereinek az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Fadeless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dorottya írt egy üzenetet a 0620-311-111-re. Szia Márti, a páromnak szeretnék üzenni. Kakas pörköltet főzünk az udvaron. Az nagyon klassz. Fogadjunk, hogy ő a séf. Férfiak ebben nagyon-nagyon jók. Biztos finom lesz az íze, ez pedig

0: jön nem sokára Ed Sheerantől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
1: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is várhatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be. Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

csak igazi mai sláger, mert például Miles Smith és a csillagvizsgálós dal a Stargazing. Hát most érdemes kémlelni az eget, mert egy ilyen nagyon ritka csillagászati jelenség lesz kedd este. Vénusz-Jupiter látványos együttállás. Ha szeretjük az ilyesmit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert az imént a dal, amiből kiderült, hogy Ed Sheeran és Justin Bieber hangja elképesztően passzol egymáshoz. Én erre soha nem gondoltam volna korábban, ennek a dalnak el kellett hozzá készülnie. 100% libabőr a folytatásban, egy olyan dal, egy olyan drum and bass, hát benne mondhatjuk, hogy klasszikus, Ella Eyre vokájával, ami a maga idejében a Brit Awards díjátadón az év kislemezem kategóriában győzedelmeskedett. Rudimental, Waiting All Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
3: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üszknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and
5: Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardióboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be. Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: 2026. június 7-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér villány a Rádió 1-en.
0: Hírtér villány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Visszaeső szexuális ragadozót fogott el Budapesten a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A 25 éves hajléktalan férfit Budapesten kapták el a nyomozók, és három rendbeli gyermekpornográfiával gyanúsítják. A bíróság elrendelte letartóztatását. A rendőrség azt közölte csütörtökön, hogy az eltűnt és kizsákmányolt gyerekek nemzeti központja még áprilisban értesítette a hatóság gyermekvédelmi nyomozóit arról, hogy egy vélhetően magyar felhasználó gyermekpornográf tartalmakat töltött fel több internetes platformra. A jelzés szerint 2024 márciusában a Discord felületen osztott meg egy felhasználó gyermekpornográf tartalmat, míg 2025. január-februárjában a Snapchat felületre töltött fel kamaszlányokról mesztelen felvételeket. Az adatok alapján a szakemberek kiderítették, hogy az e-mail cím egy 25 éves Baranya megyei férfihoz tartozik, és azt is megállapították, hogy a felvételek feltöltésekor németországi IP címekről lépett be a felületre. Kiderítették továbbá, hogy az e-mail címhez tartozó telefonszám szintén németországi cella információkat jelzett a feltöltések időpontjában. A nyomozók feltárták, hogy a férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén hajléktalan szállókon, illetve motelekben él. Az is kiderült, hogy korábban is követett el hasonló bűncselekményeket. A nyomozók végül május 19-én a főváros 10. kerületében fogták el a férfit, akit három rendbeli gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg. A férfi a terhére rótt bűncselekményt elismerte, de vallomást nem tett az ügyben. A Siklósi Vár és Múzeum baráti kör ünnepi ülésén immár negyedik alkalommal adták át az örökségdíjat, számolt be róla a Siklósi Hírek. A Batthyány Kázmér emléknap alkalmából átadott elismerést azért alapította a Siklósi Várbaráti Kör, hogy elismerje azokat, akik ápolták, kutatták a kulturális örökséget. Azok vehetik át, akik munkájukkal sokat tettek a siklósi identitás, hagyományok és a helyi kultúra érdekében, és azért, hogy ne merüljön feledésbe azon történelmi személyek emléke, akik döntően formálták hazánk és a térség sorsát. A gróf Batthyány Kázmér földi maradványai hazatérésének 39. évfordulója alkalmából megrendezésre került emléknapon az Egyesület közgyűlésének döntése értelmében Szabó Katalin vehette át az örökségdíjat. A gyermekkora Páprádon kezdődött, az általános iskolát Vajszlón végezte el. 1989-ben Siklóson a Kazinci verseny városi döntőjén első helyezést ért el. 1989-ben ballagott az általános iskolából, majd középiskolában Pécsett a Lővei Klára gimnáziumban tanult. A gimnáziumi évek alatt élvezte tanárai szeretetét, dicsérettel végezte el az évfolyamokat, és már 1992-ben nyelvvizsgát szerzett német nyelvből. Ez év márciusában Pécsett a Kazinci Szép Magyar Beszéd városi versenyen első helyezett lett. Innen egyenes út vezetett Győrbe, ahol az országos versenyen példamutató Szép Magyar Beszédért szintén első helyezést ért el. Érettségi után Szegedre került a tanárképző főiskolára, amit latin-német szakon végzett el, és Szegeden is első helyezett lett a Szép Magyar Beszéd versenyen. Diplomája megszerzése után Harkányba költözött, még ebben az évben házasságot is kötött. Ekkor kezdett el dolgozni a siklósi Táncsics Mihály gimnáziumban, latin-német szakos tanárként. Kollégái befogadták, a mai napig jó kapcsolatot ápol velük. 2013-ban iskolát váltott, akkor a Batthyány Kázmér általános iskolában kezdett el dolgozni. Ő volt az, aki fáradhatatlanul, pirosbetűs ünnepeken, vasárnaponként, késő este, bárhol és bármikor, amikor a térségben rendezvény, esemény vagy kulturális program volt, tudósításokat küldött a helyi tévé számára. A nagy múltra visszatekintő Harkányi Szabad Egyetem szinte állandó szereplője, szívesen segítkezik és konferál. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton egy videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, mire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Hozzátette, ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, vagyis az osztrák szövetségi vasutaktól kölcsönkapott kocsik is. Hegyi Zsolt kiemelte, a MÁV készül arra, hogyha bármi gond történne, akkor gyorsan közbe tudjanak avatkozni. A kiemelt balatoni állomásokon ott lesznek azok a kollégák, akik tájékoztatást tudnak nyújtani, és a tartalékbuszok is rendelkezésre fognak állni. Évről évre rengetegen választják a közösségi közlekedést, a vasutat azért, hogy eljussanak a Balatonra. A vezérigazgató a videója mellé azt írta, a vidéki közvetlen kapcsolatok idén is megmaradnak. Az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl több nagyvárosából is közvetlen járatokkal lehet eljutni a Balatonhoz. A kerékpárosok számára továbbra is kötelező a kerékpár helyjegy váltása. Ugyanakkor számos járaton jelentős biciklis kapacitás áll rendelkezésre. A gyorsabb beszállást több állomáson és egyes vonatokon diákmunkások is segítik majd. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári menetrend adatait folyamatosan viszik be az elektronikus rendszerekbe, így a következő napokban a MAP Plus alkalmazásban is elérhetővé válnak. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

0: Hamarosan kezdődik a villányi mozaik, mellé pedig válogatom az igazi mai slágereket. Elsőként érkezik majd Kamrád és a Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővitelben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi gyógy és strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be, Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9.

0: hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Beszélgető partnerem dr. Kis István, a PTE orvoskarának professzora, a Népegészségtan Intézet igazgatója. Témánk, hogy május 31-én volt a dohányzás ellenes világnap. Professzor úr, miért ilyen erős függőség a dohányzás?
2: Két dolog az, ami ezt a függőséget befolyásolja. Az egyik, az egy úgymond testi, fizikai függőség és a nikotin függőség. A nikotin az egyszerűen addikciót, függőséget alakít ki, hasonlóan, mint a kábítószerek. Ha erre az ember rászokik, akkor utána komoly elvonási tünetekkel jár az elhagyása, abbahagyása. A másik pedig az úgymond szituációs függőség, tehát egy idő után már bizonyos élethelyzetekben a dohányos számára egyszerűen úgymond egy kényszeres cselekedetté, vagy egy megszokott, kötelező cselekedetté válik az, hogy na most akkor rágyújtok, hogy babráljak valamit a kezemmel, hogy egy stressz helyzetet levezessek, hasonló. Tehát egyrészt a leszokás, hogy akkor áttérhessek egy picit erre is. A leszokás kapcsán ezt mind a két dolgot figyelembe kell venni. Magát a nikotin függőséget is, és a másik pedig az úgymond ezt a helyzetből adódó függőséget, és komplex módon kell ezt támogatni, illetve kezelni. A nikotin függőség esetében adott helyzetben szükség lehet arra, hogy valamiféle nikotinpótló terápiát adjunk, amit aztán lassan, fokozatosan csökkentünk. A másik esetében pedig úgymond viselkedés terápiával próbáljuk meg azokat a helyzeteket valahogy kezelni, amikor a dohányos mondjuk egyébként rágyújtana. Valami mást javaslunk helyette, más cselekedetet, avagy tudatosan figyelni arra, hogy kerülje azokat a helyzeteket, amikben korábban automatikusan rágyújtott volna. De hát ez egy bonyolultabb és hosszabb történet, tehát nem lehet itt most dohányzás leszoktatást végezni ilyen rövid idő alatt. Viszont hadd mondjam el azt, hogy kiváló dohányzás leszoktatás támogató lehetőségek vannak ma Magyarországon. Ebben azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó helyen állunk. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakmai vezetésével vannak ilyen leszoktató programok, illetve képzések. Rengetegen vettek már részt egészségügyi szakemberek olyan képzésen, ahol megtanulták azt, hogy hogy kell segíteni a dohányosoknak. És itt csak két dolgot hadd mondjak, ahol biztosan el lehet érni ilyen szakmai segítséget. Az egyik az a leteszemacigit.hu elnevezésű honlap, ahonnét nagyon szépen menürendszeren keresztül tovább lehet menni, hogy mit és hogyan és hol lehet és kell csinálni, illetve van egy telefonszám, egy 80-as, tehát ingyenes telefonszám, a 080 44 20 44, ahol pedig ilyen képzett szakemberek állnak rendelkezésre, és ők végig csinálnak egy komplett dohányzás támogató programot telefonon keresztül mindazokkal, akik ezt egy több hetes programot, akik ezt a számot fölhívják és elhatározzák, hogy szeretnének leszokni. Nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy mindenképpen jó az, ha az ember megpróbál leszokni, de ha csak saját maga erejéből teszi, akkor a siker ráta az jóval alacsonyabb, mint ha valamiféle támogatást is igénybe vesz ehhez. Na most a legegyszerűbb ilyen támogatást ezen a telefonszámon keresztül egy szakemberrel történő konzultáció néhány héten keresztül.
1: Eddig ugye a klasszikus dohányzásról beszéltünk, térjünk át az elektromos cigarettákra és a hevített dohánytermékekre. Ezekről mit lehet tudni az elmúlt években, mik a tapasztalatok, valóban kevésbé károsak?
2: Bizonyos tekintetben talán igen, bizonyos tekintetben meg nem. Ez megint csak egy ilyen felemás válasz. Attól függ nyilván, hogy melyik dohánytermékekről beszélünk. Most jelenleg az alternatív dohánytermékeknek talán a két legfontosabb formája az a hevített dohánytermékek, illetve az elektromos cigaretta. A hevített dohánytermékek biztosan károsak, ugyan égés nem történik, de a hevítés során egy csomó, akár daganatkeltő vegyület is keletkezhet. Tehát tulajdonképpen ezzel a problémát egész biztos, hogy nem oldottuk meg, és a hevített dohánytermékeket nem javasoljuk, még véletlenül sem javasoljuk, akár helyettesítő célból. Az elektromos cigaretta az egy picit más történet. Az elektromos cigarettában valószínűleg kevesebb daganatkeltő abban a gőzben, valószínűleg kevesebb daganatkeltő vegyület található, viszont található más. Nikotin itt is van, ultrafinom részecskék vannak benne, különböző fémek elporlasztva, amik szintén mindenféle betegségeket okozhatnak. Karbonilok, különböző aromák, amiknek a hatását belélegezve nem pontosan ismerjük. Tehát magyarul itt is valószínűsíthető komoly egészségkárosító hatás, de nem mindenről van egyelőre olyan szintű bizonyíték, ami szükség lenne ahhoz, hogy ezt ajánlások szintjén kimondhassuk. De vegyük figyelembe azt, hogy úgymond a hagyományos dohányzás esetében is, annak idején, az 1950-es években, amikor ezt az egészségkárosító hatást kétséget kizáróan egyértelműen leírták és bebizonyították, hosszú időre, évtizedekre volt szükség.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést, addig is jönnek az igazi mai slágerek, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a beszélgetést Dr. Kis Istvánnal, a PTE orvoskarának professzorával, a Népegészségtan Intézet igazgatójával. Témánk, hogy május 31-én volt a dohányzás ellenes világnap.
1: Úgyhogy az elektromos cigaretták terén most éljük azt az időt, hogy szaporodnak azoknak a tudományos közlemény, szaporodik azoknak a tudományos közleményeknek a száma, ami egyre újabb, meg újabb, meg újabb oldalról vizsgálja az elektromos cigarettát, és egyre újabb, meg újabb potenciális, vagy már tényleges egészségkárosító veszélyre hívja fel a figyelmet. Tehát a jelenlegi ajánlások szerint a dohányzásnak minden formája káros, úgyhogy nem helyes az a stratégia, hogy azt mondjuk, hogy váltsunk elektromos cigarettára. Nem, a helyes stratégia az az, hogy adjunk fel a dohányzással. Tehát ez az úgynevezett ártalomcsökkentés, amit a dohánygyárak az utóbbi időben nagyon-nagyon előszeretettel használnak, alkalmaznak, mint kifejezés, és különböző internetes honlapokon, hirdetésekben megjelenik, hogy igen, a dohányzásnak komoly egészségi ártalmai vannak, és valóban a helyes az lenne, hogyha abba hagynánk a dohányzást. Aki valami okból ezt nem tudja megtenni, ő nézzen utána az ártalomcsökkenés lehetőségeinek, és szintén erre is adnak elérhetőséget. És itt ezen az elérhetőségen pedig különböző alternatív dohánytermékek, elsősorban elektromos cigaretták találhatók. Ez nem jó stratégia. A dohánygyárak egyébként évtizedeken keresztül nem bánták azt, hogy a hagyományos dohányzásnak egyértelmű és bizonyított és nagyon súlyos egészségkárosító hatása van. Tehát ez a stratégia nyilván arról szól, hogy ők valamilyen módon túléljék azt, hogy most már nem lehet ezt elhallgatni, és egyértelművé válik az, hogy a dohányzás nagyon erősen egészségkárosító hatású, de ha ezt a stratégiát erőltetjük, akkor azt csináljuk, hogy átszoktatjuk az embereket egyikről a másikra. Nem átszoktatni kell, leszoktatni kell. Még csak az sem egyértelmű, és most már egyre több vizsgálat azt mutatja, hogy ha valaki e-cigarettára próbál váltani, akkor ez valóban egyértelműen és hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy ő aztán majd a hagyományos dohányzást abba tudja hagyni. Nagyon sokan vannak, akiknél mindössze annyi történik, hogy mind a kettőt csinálják utána tovább. Nagyon sokan vannak, akik egy idő után meg az elektromos cigivel hagynak föl. Tehát valójában ez nem megoldás. Valójában a megoldás az, hogyha dohányzunk, akkor forduljunk szakemberhez, aki személyre szabottan talál nekünk olyan megoldást, amivel a leghatékonyabban, a legnagyobb eséllyel le tudunk szokni a dohányzásról, és egyszer s mindenkorra ennek a káros szokásnak minden formáját ki tudjuk törölni az életünkből.
0: Mi a tapasztalat a fiatalok körében? Mennyire divatos a hagyományos dohányzás, vagy éppen az e-cigaretta használata?
1: Nem jó, nem jó, nem jó a tapasztalat. Ha mondjuk például a 15-24 éves korosztályban lényegében minden harmadik fiatal dohányzik, az e-cigi tekintetében pedig már most például a 9. évfolyamon tanulóknak több mint egy harmada, a 11. évfolyamon tanulóknak meg majdnem 40%-a használt már e-cigarettát, úgyhogy divatossá válik, nem jó. Sajnos a fiatalok körében jelenleg nem kifejezetten jó trendeket és tendenciákat láthatunk, sőt, ugye a dohányzási szokásokat illetően is volt egy kis megbicsaklás, ugyanis a 2018-ig úgy fiatalok körében egészen tűrhetően csökkent dohányzási gyakoriság, és aztán utána 2018 és 2022 között pedig megint emelkedni kezdett. Tehát azt mondanám, hogy nem biztató a jelenlegi helyzet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Jönnek az adópercek, vendégem a Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense, témánk a diákmunka. Mikor dolgozhat egy diák?
1: Főszabályként 16 éves korban már vállalható munka, azonban az iskolai szünet időtartama alatt akár már egy 15 éves diák is dolgozhat. Azonban nagyon fontos az, hogy 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő szülő hozzájárulásával dolgozhat a fiatal.
0: A munkavállaláshoz kapcsolódóan van-e teendő a NAV-nál?
1: A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Amennyiben a diák nem rendelkezik, adóazonosító jellel vagy korábban kiállított adókártyáját elvesztette, akkor annak igényléséhez, pótlásához a T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a hivatalhoz.
0: Hogyan foglalkoztatható egy diák?
1: A diákok foglalkoztathatók iskolaszövetkezeten keresztül, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, például vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy akár háztartási alkalmazottként. A foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan a diákok érvényesíteni tudják a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. Ez azt jelenti, hogy jogosultsági hónaponként bruttó 715.765 forintig nem kell 15% személyi jövedelemadót fizetniük.
0: Mire kell figyelni az adófizetésnél?
1: Abban az esetben, hogyha iskola szövetkezeten keresztül végez munkát a diák, akkor nem lesz biztosított, nem kell járulékot fizetnie, a személyi jövedelemadóra pedig figyelembe tudja venni a fiatalok kedvezményét. Ha munkaviszonyban dolgozik a diák, akkor biztosított lesz

0: munkaviszony, mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy pedig alkalmi munkára. Ebben az esetben nincs járulékfizetési és adófizetési kötelezettsége a diáknak. Abban az esetben, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett jövedelme meghaladja a mentesített keretösszeget, akkor ezt a felettes részt kell majd a bevallásban szerepeltetni, és a hozzá kapcsolódó adókötelezettségnél szintén figyelembe lehet venni a 25 év alattiak kedvezményét. A háztartási alkalmazottként végzett munka adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás. Így ehhez kapcsolódóan sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség nem merül fel.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Vendégem Köles Ferenc, Jászai Imre díjas színész, aki mostantól a Halhatatlanok Társulata örökös tagja is. Szia, köszöntelek a Villányi Mozaikban.
2: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire volt meglepetés a rangos elismerés számodra?
2: Nagyon, de ez már ott kezdődött, amikor fölmerült és kaptam egy e-mailt arról, hogy egyáltalán jelölve vagyok. Tehát nem tudom, hogy milyen kalapba került bele a nevem, és azt kihúzta ki, tehát engem kiterjesztett föl erre a díjra. Valószínűleg egyébként nem Pécsről történt ez, hanem Budapestről, a szakmából. Amikor ez kiderült, már az volt az első nagy hök, aztán utána igyekeztem nem figyelni erre, és hát a második nagy hök pedig akkor történt, amikor az egész ügy megkerült és fenékbe rúgott, és kiderült, hogy van akkor még a vidéki buborék, akár Debrecent, akár itt Pécset vesszük, mert ugye debreceni származású vagyok, és Pécset élek már több mint 30 éve, hogy van egy olyan buborék, úgy látszik az emberek között, hogy meghajlandóság a szavazás, hogy ez mégiscsak megtörtént. Szóval nagyon, nagyon meglepődtem.
1: Ha már Debrecen szóba került, akkor egy picit beszélgessünk a pályafutásodról. Hogyan és mikor jött az életedbe a színészet?
2: Az nem Debrecenbe kezdődött, bár már voltak arra utaló jelek korábban is ott általános iskolai gimnázium környékén, de engem annak idején még a könnyű zene foglalkoztatott zenekarom volt, azzal könnyebb volt ismerkedni, csajozni. És aztán, amikor átkerültem ide egyetemre, mert 18 évesen érettségi után, 94-ben jöttem ide felvételizni Pécsre, és itt is ragadtam, én ilyen népművelőnek tanultam.

0: Tanultam, vagy hangzatosabb módon művelődési menedzsernek, akkor a második évenbe hozott össze a sors Szabó Attila barátommal egy albérletbe, és ő vitt le először az egyetemi színházba az akkor alakuló csapathoz próbálni, és akkor abban a pillanatban beköpött a légy, és hát kvázi ott ragadtam. A többi meg már mind történelem, tehát legenda. Tehát ott kezdődött minden, és onnan kerültem a Barikó Tamásféle Nemzeti Színházhoz, aminek egyébként azóta majd kerek 25 éve tagja vagyok.
1: Miben volt más a színház akkoriban?
0: Hát a legfontosabb különbség az az, hogy baromi pezsgő volt itt Pécsett a színházi élet, annak köszönhetően, hogy szinte minden évben egyidős voltam a poszttal, amíg még ugye megrendezésre került itt Pécsett, és egy helyben állt, vagy évről évre nyilván ugyanitt volt, hogy lejárt ide a szakma. Valószínű, ez is... ennek is tudható be az például, hogy egyáltalán előkerültem, mert az első 10-12-13 évben, amikor a poszt még azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon húzott, nagyon jó volt a flow, nagyon jó volt a látogatottság a város kedvettől, meg ez egy fontos fesztivál volt itt, valószínűleg ott kerültem be, vagy ott szüremlettem be a szakmába oly mód, hogy ezek a nagy kafferok, nagy emberek, nagy mogulok, akik ugye azóta is ott ülnek fönt Pesten, és talán figyelnek, most így valahogy rábögtek a térképre, és akkor rám is mutattak, meg Iris kollégámra, aki ugyancsak ugye együtt szerződött velem 99-2000-be, és hát mind a ketten valamilyen szinten a Balikó hagyománytörökséget vittük tovább.
1: Kikkel játszottál együtt Pécsett, akik később nagy hatással voltak a pályafutásodra?
0: Hát főleg nyilván rendezők kezébe, a rendezők kezei között keveregtem. Tamás, Barikó Tamás tök jól irányította, ez jó rendezőket hívott, aztán ott a Rázga Micu is egy olyan brigádot szólított le, vagy hívott meg Pécsre, akikkel könnyű volt, vagy jó volt tanulni. Hát rengeteg kollega jött, aztán többnyire inkább ment így Pécsről, én mint a kő mindig maradtam. Nagyon-nagyon sok kollega, nem tudnám felsorolni, meg nem is szeretném, hogyha valakit kihagynék, és akkor abból sértődés lenne. Rengeteg jó mesterem volt, mind rendezők, mind kollégák. A leginkább, amire így viszont szívesen emlékszem, és szerintem senki nem sértődik miatt, hogyha említem, a Hammon Péter barátságának örültem itt a Gettó című darabban, amit a Béres Attila rendezett, akkor játszottunk együtt, és aztán utána részt vettünk különféle beszélgetéseken meghívott vendégként, és egyfajta ilyen távoli interurbán barátság alakult ki közöttünk, és én őt nagyon megkedveltem, és én nagyon, ha nem is a tanácsaiba, vagy tapasztalataiba, vagy munkásságából épülve, de mindenképpen az, hogy az ő múltja, meg amit ő elért és felépített színészként, az nekem mindig is ilyen mérvadó volt, és ilyen példaértékű.
1: Azon gondolkodom, hogy sosem csábított téged Budapest, a nagy színházi világ?
0: Hát azt szokták erre mondani viccesen, hogy a Budapest mindig a javamat akarta, de én sohasem adtam. De hogy a lényeg az, hogy mindig egyre többször, nem tudom, a 15.-16. évemtől ugye fölmerült többször, hogy csábítottak Budapestre. Eleinte ugye én voltam bátortalan tanuló éveim alatt, ugye nekem nincsen főiskolám, én itt a egyetemi színházban meg a Balikó keze alatt tanultam itt az első szinte 10 évemben, és addig nyilván mivel ezt ilyen iskolának fogtam föl, nem mertem ebből elmozdulni, meg egyébként jó is volt, kielégítő a hangulat. Utána meg már, amikor kvázi letelepedtem, megházasodtam és gyerekeim születtek, onnantól meg már pont azért nem csábított a nagyváros, mert nagyon nehezen tudtam volna elképzelni a mindennapjaimat. A színházon túl persze, ami biztos, hogy többet adott volna, vagy sokkal több értékesebb, arra érdemesebb emberrel sodott volna össze a sors, de nem akartam a családom védelmébe kvázi felköltözni Pestre, mert nehéz lett volna megszervezni magát, a logisztikát, ott a mindennapokat, tudod.
1: Akkor maradjunk Pécsnél, az új évadban milyen darabokban láthatunk téged?
0: Ígéretet kaptam, a Ember tragédiájában játszom majd Lucifer, az Istvíki boszorkányokba Jack Nicholson, ugye a filmből kiindulva Jack Nicholson legendás szerepét, és még maradok a hagyománynál, meg a tiszteletnél, meg a megyeszámú próbateremnél olyan szempontból, hogy ott is lesz egy stúdió előadás, amit a Szűcs Zoli, aki az Addiktot, a legendás Addiktot írta annak idején, és az Anger Zsolt rendezte, ő ír egy darabot, négy személyes darabot a stúdióba, és ez pedig a Fekete Kata fogja rendezni.
1: Volt-e vagy van-e szerepálmod?
0: Nem hiszem, nem is nagyon volt. reméltem mindig, vagy abban bíztam, vagy eddig mindig úgy hozta a szakma meg a sors, hogy szembe jöttek azok a dolgok, amik engem megtalálnak. Szerepálmom nem volt egy kihívásnak tekintető dolog, volt ez a Mi utcánk féle monodráma, ott 45 éves koromban, ilyen életközepi jelleggel, amikor ezt kitaláltam, hogy én mindenképpen meg szeretném próbálni, hogy egyedül álljak a színpadon. Az nem szerepálom, hanem inkább egyfajta számvetés visszanézve a pályámon, meg egy kihívás a jövőbe nézve, hogy meg tudom én azt csinálni, ami azóta hálásan köszönöm a sorsnak, hogy azóta is egyébként megy, most már majd 6 éve, itt Pécset játszottam belőle 50-et, és most pedig felkerült Budapestre a Szkéni Színházba.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én is köszönöm, viszont hallásra, szervusztok!
2: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
2: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
3: Mi nem csak mondjuk.
2: Nekünk ez az életünk.
3: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. További kellemes hétvégét és nagyon jó rádiózást kívánok. Folytatódik a Villányi Mozaik, itt a Rádió 1-en. Színes programokkal várja a villányiakat Pécs, de hogy pontosan mit is kínálnak júniusra, jönnek a részletek Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Június 18-án a Solnai negyed 78-as koncerttermébe érkezik a Metronom Jazz Club következő vendége, Egri János, és az a koncert apropója, hogy Egri János, legendás jazzbőgő és basszusgitárművész idén ünnepli 60. születésnapját, és ebből az alkalomból Pécsett is egy különleges koncerttel lép színpadra, ráadásul egy igazi all-star formáció élén a magyar jazz kiemelkedő képviselőivel. Június 19-én családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogatóközpontban Álve Szofiáne címmel. Ez egy játékos időutazás kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol testközelből meg lehet ismerkedni a római légiós felszerelésekkel, korabeli ruhákkal, a hétköznapi ókori élettel. Június 20-án a Varázsóra megrázó kísérletekkel jelentkezik a Solnai negyedben. Ezen az alkalmon vidám és hajmeresztő kísérleteket láthatunk az elektromosság és a mágnesesség témaköréből. Június 20-án ajándéktasak készítő műhely lesz a csembehajtogatás workshop keretében, amikor is elkészíthetjük, meghajtogathatjuk a saját kis ajándéktasakunkat. Június 20-án a múzeumok éjszakájához csatlakozik a Cella Szepti Hóra látogatóközpont is, úgyhogy ezen az éjszakán Pécs rejtélyes föld alatti világába merészkedhetünk, amikor is lesz például légtornász produkció és kortárs balett előadás is, és ezen kívül lesz római császári és katonai divatbemutató, tógába vagy tunikába bújhatunk, lesz fejlámpás tárlatvezetés, kézműves programok, tehát rengeteg érdekesség vár mindenkit a múzeumok éjszakáján. Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cella Szepti Hóra látogatóközpontban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cella Szepti Hóra látogatóközpont, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelkiismeretének az útvesztőjében. Távol-keleti motivumokkal van fűszerezve a darab, és hát a zseniális abszurdból, fanyar humorból és társadalom kritikából most sem lesz hiány. Június 25-én a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta indul, amikor is a Kodály Központ lenyűgöző történetét, épületét és akusztikáját is megismerhetjük idegenvezető segítségével. Június 26-án a Nő, ha elmúlt 40 címmel egy képzelet színházi előadás és beszélgetés lesz a Művészetek és Irodalom házában. Két fantasztikus, Jászai Mari díjas színésznő, Hegyi Barbara és Horváth Lili fog színpadra lépni, akik Janikovszki Éva zseniális írásain keresztül mutatnak tükröt a negyedik X-en túli lét mindennapi magasságairól és mélységeiről. Úgyhogy hölgyeknek különösen ajánlom, mert ez egy felszabadító, közös röhögős előadás, tele öniróniával, játékkal, derűvel, és olyan életszerű helyzetekkel, amikben biztosan mindannyian magunkra ismerhetünk. Június 26-án a Solnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedón népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben. Olyan kérdésekre kapunk majd választ, hogy hogyan lehet jó golyókilövőket és rakétákat építeni, hogyan gurulhat egy golyó felfelé a dombon, szóval nagyon sok látványos kísérletre számíthatunk. Június 27-én a csempehajtogatás foglalkozáson a Zsolnai negyedben ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk. És júniusban a hétvégék során, tehát 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án is lesz egy különleges program a Középkori Egyetemen. Ez a Középkori Expedíció az időkapszulák nyomában. Ez tulajdonképpen egy családi, baráti időkapszula kereső játék a Középkori Egyetem és a Püspökvár sok száz éves falai között és az Északi Vár falsétány parkjában. Kódok, fejtörők, egy térkép, egy rejtvény és 15 darab időkapszula lesz történelmi helyszíneken elrejtve, úgyhogy izgalmas játék tényleg akár a baráti társaságoknak, akár családoknak. Júniusban végig és majd a nyár során is még látogatható lesz az Újjáéletfény kortársa Zsolnai Eozinok című kiállítás a Zsolnai negyed Sikorszky házában, aminél azt lehet felfedezni, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományait itt a 21. században. És a tárlaton ritkán látható iparművészeti és képzőművészeti alkotásokat is megnézhetünk. És még egy kiállítást szeretnék ajánlani, ami szintén júniusban is végig, illetve egész nyáron is látható lesz majd. Ez a Zsolnai negyed M21 galériájának új tárlata, Vazarelli 120, kortárs képzőművészeti reflexiók az opártra. Hát ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az opárt, azaz az optikai művészet, napjainkban, és milyen kortárs reflexiók születnek Viktor Vazarelli vizuális gondolkodására. Szóval lesznek egyrészt eredeti Vazarelli remek művek is a tárlaton, és lesznek kortárs alkotók reflexiói is. Úgyhogy ez egy izgalmas kapocs a múlt és a jelen között. Várunk mindenkit az M21 galériába.
0: Kinga, köszönöm szépen a beszélgetést. Ennyi fért a műsorba, mai témáinkról még egyszer röviden egy mondatban. A Halhatatlanok Társulat örökös tagja lett Köles Ferenc pécsi színész, voltak adópercek, júniusban is színes programokat kínál a Villányiaknak Pécs, és folytattuk a tegnapi beszélgetést a dohányzás ártalmairól. Villányi Mozaikkal legközelebb a szokott időben, jövő héten szombaton 13 óra 5 perctől jelentkezünk. Ez volt a Villányi Mozaik, a 100,9 Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben, június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep, június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók. Na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is várhatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalózolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be, Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

új zene! Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely 4,5 perccel járunk 2 óra után. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában olyan sztárokat hozok, mint Lady Gaga, Avicii vagy épp a Maroon 5, és jött egy üzenet Málnától: Hello, a Lebegőfalu Aquamanjének Bélának üzenem, megy szépen a szörf? Hát aki a Lebegőfalu Aquamanje, ráadásul Béla, biztos vagyok benne, hogy rettentő profi. David Guetta folytatásban, ez a One Republic-kal közös bombadal, az I Don't Wanna Wait. Let's make-

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi dresszából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem, talán ez az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a Poront Mester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: akartak élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Mr. Probs és a Waves Robin Schulz remixében szólt, Roli pedig írt nekem közlekedési infót, M3-as Budapest felé a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél műszaki hibás jármű. Köszönöm szépen!

30 fok az egész országban, napsütés, itt ott egy kis felhő, úgyhogy élvezzük még ki a hétvége hátra levő részét. Indul nem sokára a rádió egy top 50. Kismárti voltam. Jó rádiózást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővitelben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A Pécsi Harmadik Színház nyáron még különlegesebb előadással várja a nézőket. Orfűre költöznek, hiszen ott a lovaspályán több rockopera és lovas előadás kerül színpadra. Július 4-én a Csodaszarvas a honfoglalás előtti időkbe kalózolja el a nézőit. Július 9-én pedig a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar egy szenvedélyes, megrendítő és mai történetet mutat be, Széchenyi Istvánnal a főszerepben. Majd augusztusban a Szigetvári Várban lesz látható a Zrínyi 1566. A darabokat írta és rendezte Moravec Levente. További információk, részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: Az 50.

Riptide, Cigálától és Jack Somitól, 47. Martin Garrix Jax, Told You So. Negyvenhatodik, Állok, Éva Max,

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Negyvenkettedik lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió egy Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszínt, friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41.

Funky House dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, Katy Perryt Teddy Swims követi. A Lose Control, a 35.
1: Rádió egy Top 50. A 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik és a Hug Yourself, ami a 34.

0: Az után 31. lett Purple Disco Machine, Ozzy's és a Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő, egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az Opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift a 30.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A 29.

A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Joel Corey dalát a 29. helyen hallgattuk meg nemrég, ez volt a Be Alright, 28. lett Rehab, Ina és a Rock My Body. Imént szólt Laro-tól a Lottery a 27. helyen Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Guetta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es évekbe csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint este töltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Save Me Tonight 25. Metszászári, Hugo Sonic és az It Feels So Good. A rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shouse, Felix Jan és a Walk With Me, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sofia,
5: I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.
1: A 24.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét, Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Corey-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szana szétdíjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

0: Eyes a 18. helyen. Na folytassuk Joel Coryval és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Cory, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell sázamozni, mert mondok én mindent. Joel Cory, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Cory, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió
2: Egy Top 50. A 13.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

legyen ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye? És ami most következik, a New Religion. B.B. Rexha és a Fate lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával B.B. Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. B.B. Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Fate lesz a közös New Religion.

ez a Top 50. 2026-23. Hétvégéjén mutatom a nyár első hetének legkedveltebb rádiós dalait. 10. az olasz DJ-producer Hypeton és az Out of My Head.

Running viszont fellépett a dobogóra, és már a harmadik. Második Ed Sheerantől a

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent, Tóth Abigail

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
7: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
11: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardióboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be! Regisztráció mozgásészakája.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: is megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: A Rádió 1 az egyetlen,
0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Cookie Weekend, benne az After Party Show Cookie-val.

Idem tovább, nagyon figyelj! Hallod ezt? Ez egy régi Nelly Furtado zene. Aha, Prometheus. De 2026-ban ez itt szólna rám, Lucas és Frank együtt csinálták ezt a kis remix. És el kell mondjam, isten jól sikerült. És van egy jó hírem, 15 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Jó!

Ez itt a Rádió 88, ez ima is legjobb egyő volt, Dua Lipa és Physical jó kis remixben, ugye? Na, 17 óra múlt, 42 perc, nem sokára, egy pár másodperc múlva, igen. Ez azt jelenti, hogy még egy pár percen keresztül mixelek nektek az igazi ima is legereket, de 18 óra-től 20 óraig rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallgatni itt a Rádió 1-en, mert igen, élő kívánság műsor, de előtte érkezik a legújabb David Guetta, nagyon szeretem. Az egyik legújabb David Guetta, mert sok újdonság van tőle. Just the way you are, ez a szám címe. Nagyon ez a kis muzsika. David Guetta 58 éves lesz hamarosan, és nem akar halbagyni, mert imádja, mit csinál. Mondjuk szám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kellemes vasárnapestét, a van a túlsó végén a mai első telefonaló, szia!
2: Ó, micsoda megtiszteltetés, jó reggelt kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Figyelj, a jó reggel, 15 óra múlt egy pár perccel, nem baj?
2: Hát a többieknek, de én most keltem.
1: Ha valakinek jól megy, ugye? Ugye?
2: Csodálatos éjszaka volt, most iszom a reggeli kávét.
1: Na jó, van oké, egy kis croissant, baguette, vagy nem, nincsen?
2: Igen, meg mosás.
1: Jó, oké, rendben, szuper.
2: Házi munka.
1: Jó, hát az kell. Na, keltetelem az isteni Ed Sheeran az izám, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Mindenkinek, aki jól érzte magát az előző éjszaka, jót bulizott, és most kezd ébredezni. Holnap megkezdődik a nagy hajtás.
1: Jó, oké.
2: Nekünk, mindannyiunknak.
1: Mindenki, jó, oké.
2: Mindenkinek.
1: Rendben, uram, akkor jó kevészást kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, Ed Sheeran, azizám. Most hallani fogunk őt, a világ sztár, itt a rádió olyan, az biztos.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonálónk, Monsieur Gizmo, szia!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, máma pihentem. Tegnap összeszedtem a Mónikát megint magamnak.
1: Igen? Igen?
2: És elég jó a kapcsolatunk.
1: Na, jó van, szóval csajosztál tegnap magyarul, ugye? Jó van, oké, égességedre. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Egy kájgót.
1: Kájgót. Megkapod? Kinek szeretnéd különni? Vajjál, kitalálom, Mónikának.
2: Szabó Mónikának, igen, neked.
1: Köszi.
2: Családodnak.
1: Köszönöm.
2: Aki, és akkor szeretném.
1: Oké.
2: Meg persze, még egy haveromnak, Tamás Szikorának.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, viszont kaptam egy esemény, amit sajnos nem tudok teljesíteni. Szia, Kuki, szeretném kenni a Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer, All Day and Night dalt. Hú, ez most nincs nálam, ne alagud rám, de legalább az üzenet elolvastam, jó? Érkezik nálunk a Kaigo és One Republic elégült a szem címe Chasing Paradise.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hölgy, szia, hogy hívnak téged?
2: Krisztina vagyok, lányom meg Jennifer.
1: Az jó, lányod Jennifer, Kriszti. És Kriszti, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Budapest, hát Csömörről, a faluból.
1: Faluból? Csömör?
2: A Csömör, aha, ott élek, igen.
1: Ez neked falu?
2: Csömör az falu.
1: Ó, azért szép.
2: Nagy község, akkor úgy mondom.
1: Jó, kisváros, mondanám én is, ráadásul ott van Budapest határ, nem? Ez ott vagytok
2: igen,
1: minden.
2: Igen.
1: Na, kértel tőle, menjük újabb Reagan Lilit, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: A lányomnak szeretnék küldeni az unokám, Emily és Erik.
1: Oké, rendben. Üzenet lenne, mert nincs üzenet?
2: Emily, mit üzelsz anyának? Nagyon szereti az anyukáját.
1: Cuki, cuki. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kellemes estét kívánok nektek, jó?
2: Neked is viszont, és köszönjük szépen. Szia,
1: én
2: szia.
1: Köszönöm, ciao, ciao. Jó, érkezik elég újabb Reagan Lili nálunk, a szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Reagan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonaló. Hello, szia! Hogy hívnak téged?
2: Szia, Kuki! Beki vagyok, és a családomnak szeretném kérni a következő számot.
1: Jó, és szabad tudni, kinek szeretnéd különni? Minden az üzenet?
2: Igen, a családomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Ez mit jelent a családod? Kicsit mesélj, kik vannak ott, vagy kivel vagy?
2: 7 éves fiam, 5 éves fiam, 2,5 éves kislányom és a drága férjem.
1: Szóval, de figyelj, nagyon okos vagyok, 3 gyereked van, plusz egy férje, ugye?
2: Így van.
1: Á, de okos vagyok, jó
2: így
1: van.
2: Igazi nagy család.
1: Ja, az a jó, az a jó. Sok-sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Jaj, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, szia! Tényleg nagy család, az a jó! Allez, érkezik nálunk Matsasari, Juzsel és Sonika Legüt, a szem címe It Feels So Good, itt a rádió, ahol csak igazi ma is legyen, megy!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánságműsor nálunk, lehet még telefonálni, sőt, szabad a vonalunk, most szólok, szabad. A 0620-311-111-re, nem sokára újra zenélünk egyet, érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril Remix. I don't need a camera to capture this
2: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.
6: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusk-kel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
7: Kinek mi volt a legkellemetlenebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, amin így túl van. Ami röhögött magát, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázó, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
8: A prostata. Minden évben.
7: Prostata.
8: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni. De
7: neked nem van, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnánk.
8: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
9: Nekem is van egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem
8: akkor
9: is rossz. Igen.
7: Én szerintem nekem a vakvér műtétemen készült selfie.
9: Biztos, hogy nem. Emlékszel a vakúra?
7: Alsó gatyába mész be a műtőbe,
9: és plangába
7: egy ajhálóba. És hogy azt mondod, Istenem, csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetnek alsó gatyára, rádadják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
9: De mindenhol hajháló van, csak...
7: Hát valamilyen rámadták. Most ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mezitláb, boxer alsó.
9: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára, köszönjük szépen.
7: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsó oldalt, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az E-pluszos videókat is értem. Hát ezzel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Elég jól.
1: Hát jó, kicsit szomorú a hangod, Viki.
2: Nem vagyok szomorú.
1: Ah, jó van, oké. Pihented magyarul tegnap, bulisztád?
2: Nem, inkább pihengettem.
1: Pihengetted, jó van, oké. Kérteltelem az új Mecke Viktória, ugye?
2: Igen.
1: Na, kinek szeretnék különni, Viki?
2: Anyunak, meg magamnak.
1: Anyunak és magának. Ketten laktok?
2: Nem, csak most ketten.
1: Ja, most keltetek ketten.
2: Nem, kettőnknek szeretném csak kérni most.
1: Ja, értem. De ez volt a kérdésem, hogy te laksz anyukádál?
2: Igen, együtt lakunk.
1: Jó van, oké, rendben. Akkor kellemes estét kívánok nektek. Jó itt vagyat.
2: Köszönjük.
1: És pörögjél egyet, jó, Vikikém?
2: Köszi.
1: Csáó, szia. Na, sokan kérnek csak most, ez jó. Érkezik elég ugyan Mecke Viktória, Nightbookival együtt, és Miss Mudar is, a szám címe Eden. Friss újdonság itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra íga van a túlsó végén, most ki ez ma szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Napot, kérdezmer Bence vagyok.
1: Szervusz Bence, melyik városból telefonálsz?
2: A Zirc.
1: Tessék?
2: Zirc, itt van Veszprémhez közel.
1: Veszprém, ó, ez egy szép hely Veszprém, nagyon jó. Na, kértel tőlem az új Alex Kenjami Isten eszem címe Bambole, kinek szeretnéd küldeni?
2: Crash Pitch Dávidnak.
1: Mi lenne az üzenet? Mi lenne az üzenet?
2: Hogy sok sikert kívánok neki az iskolába.
1: Jó, holnap is iskola van, ugye?
2: Igen.
1: Még két héten jól tudom, utána a szabadsági, nyári szünet.
2: Igen, igen.
1: Mész valahol nyaralni?
2: Igen, Görögországba.
1: Görögország, majd. Jó, oké. Okay. Jó, az jó lesz. Nem fogsz fazni, ez biztos. Rendben, no. Köszönöm szépen a telefonát, elési kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, viszont.
1: Köszi, ciao. Pörögünk egy nagyot lennök fülkérkezik elég újjába. Alex Kenji nálunk, imádunk, a szám címe Bambole. Kukibi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte Lem Hurts és Purple Disco Machine, azt hiszem egy kicsit furcsa, de elmondom, Wonderful Life 25. De ki az aki? Halló, halló!
2: Halló, szia, Dávid vagyok, Martonvásárról.
1: Mi újság, Dávid?
2: Kérlek szépen, ma egy nagyon jó napunk volt, mert Martonvásáron terveztek egy lány foci kupát, a Kriston Attila korábbi válogatott radi focista.
1: Igen?
2: 13-15 éves lányoknak szervezte. És mellette volt vízi foci, meg dárc foci, meg minden, úgyhogy a fiaim azok el voltak.
1: Az jó!
2: Igen, és most jöttünk éppen haza, mert nemrég játszott a 2006-os Martonvásári bajnokcsapat, amelyik feljutott az NB3-ba, színész válogatotta.
1: Na.
2: És mellette a Martonvásári öregfiúk, a Százhalombattai öregfiúkkal, úgyhogy már egész nap ilyen foci hangulatban volt.
1: Á, mondjuk, igen, pont ezt akartam mondani, hogy 4 nap múlva kezdődik a VB.
2: Na jó, de a VB-n nincs olyan szín, mint itt a 60 évesek fociában.
1: Jó, jó. És figyelj, jön ez a bizonyos kérdés, hogy kinek fog szurkolni a VB-n?
2: Hát a világbajnokság egyértelmű, hogy a németeknek.
1: A németeknek? Ach, das ist gut.
2: A németeknek, de azért nehéz dolguk lesz már. Nem olyan a német foci, mint régen.
1: De ott lesznek a franciák, csak szólok, jó?
2: Na jó, nekik is egy picit szurkolom.
1: Akkor kinek szeretnék külni ezt a jó kis zenét? Mondd meg!
2: Hát figyelj, küldem én Kriston Attilának, hogy ilyen jó kis tornát szervezett a mai nap is, ilyen nagyon jó gyerek foci programokat intézett, és ezért nagyon jó napot csinált ide nekünk.
1: Jó, oké. Rendben, örülök, hogy hívtál engem, örülök, hogy örülteszted magad, vigyázz magadra, és kellemes hetet kívánok neked, jó?
2: Neked is nagyon jó hetet.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao, szia, szia.
1: Érkezik a kanalunk Hertz, Pepper Disco Machine együtt, aztán címe még egyszer elmondom, Wonderful Life 25.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, az új generáció. Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérdőtelem, elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonatát, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia-szia! Érkezik az isteni Bibi Rexa, de előtte egy gyors SMS, amit kaptam, igen, elolvasok, próbálom hibatlanul. Szia Kuki, keretek egy jó kis pörgös számot Kuki Modra, Ipóságra, Felvidékre, Bohus Tomi és csapata Kinga a legjobb feleség, lányom Barbie és barátja Viktória, és nem utolsó sorban, anyós mama Zsuzsa, köszi, te vagy a király. Köszönöm szépen, itt van akkor az a pörgös zene, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Érkezik a diszkosi csapat, ez azt jelenti, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, a legközelebb jövő hét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok! I have a dream. One day.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Disco Shit.
5: A Rádió 1-en BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Disco Shit Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai BG-vel.
7: Hello, hello, szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, ez a Disco Shit Radio Show, amelyben ma is csak asszisztensek leszünk DJ Juniorral, én Bárány Attila vagyok.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, a hét utolsó napján is Disco Shit Radio Show, tartsatok velünk FM-en, weben és applikáción keresztül. És annál, hogy egy igazi mai slágerre kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást, itt a Rádió 1-en, a Disco Shit Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy diszkosít rádió show méghozzá félőben, de 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lejött Balatonmária fürdőre és velem bulizott a Dance Ice Eden az egész est és Bárány bulin. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, köszönhetően nektek, és már is jövök a jövő heti fellépésekkel, 6 lesz. Kedden, azaz holnap egy 3 órás privát bulival indítok. Szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én pedig jövő héten szombaton majd Dunajvárosban egy nyári nyitott szórakozóján fogok játszani együtt a Schulzzal. Régi ibizai kedvenceket, de nem Made in Ibiza lesz, hanem ilyen klasszik Ibiza lesz. Megünnepeljük azt, hogy már 99-ben a Pacsába diszkoztunk Ibizán, és utána még jó néhány helyszínen a szigeten, úgyhogy régi kedvenceket, house zenéket fogunk majd pörgetni, tehát jövét szombaton.
2: Jövét szombaton Miskolcon a kedvenc városomban várok mindenki sok-sok szeretettel, utána pedig onnan megyek Balatonlellére, ahol 12 éves koromban először voltam diszkóban, az Üvegházban, mert persze nem ott fogok játszani. Egy biztos, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy 13 nap múlva pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton egy 5 órás szettel, az 50. születésnapi partimon, pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy ott is fogok játszani.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnől diszkosít a Rádió 1-en, a mai BG-vel, Bárány Attila és velem DJ Junior, és legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends, Ráckevén, tavaly is voltunk ezen a nagy fesztiválon, most is csütörtök este ott leszünk, mi fogunk játszani 3 órát, és előttünk, utánunk még Rádió 1 DJ-k is színesítik majd az estét.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között a Robertek, Ariadnék, Berengárok, Bogumilok és Jeremiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szigeti Péter, Peter Magto, akit a DJ Szövetség 2020-ban az év DJ-jévé választott, ehhez gratulálok is ezúton, Takács Riárd, Várkonyi Zsolt és Sarosi Ferenc, istenétes az ünnepelteket.
2: Én nem tudom, hogy mi van, de nekem még mindig be van ragadva ez a diszkosít pizza kóstoló parti, annyira jó volt, ugyebár az Attilával is beszéltük, hogy annyira nagy sikere volt az ő vendégeinél és mindenkinél, aki ott volt a helyszínen. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy csinálj valamikor egy nyárzáró hasonlót. Szerintem ebben mind a hárman benne vagyunk. Ahogy meg lesz a dátuma, jövünk ezzel. Most pedig megyünk tovább, és jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosítő show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy rengeteg fellépésem lesz a jövő héten, erre később még visszatérek, de ami nagyon-nagyon fontos, és hivatalos megjelenésünk viszont nem sokára, mert hogy elkészült és debütált is ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a diszkosít vadonatúj dala. Sorry, a videoklip végleges formáját ölti lassan, úgyhogy jöhet a hivatalos megjelenés.
0: Így van, de itt mi a Rádió 1-en exkluzív játszunk, úgyhogy minden este szól a Sorry, ma is természetesen, illetve én jövő szombaton Dunajvárosban játszom majd, egy Ibiza Classic Partin, a Schulzzal együtt fölidézzük a régi időket, amikor még tényleg együtt is játszottunk magán a Baleári-szigeten Ibizán, aztán külön-külön is tekertünk ott, úgyhogy jó kis régi Classic House-okra lehet számítani, ibizai kedvencekre.
2: Ne tessék elfelejteni, Email Angel Report a YouTube csatornámon, tessék csekkolni, egyébként kicsit hosszú, mondhatni 1 óra 15 perc körül van, de nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor még lesz ilyen report, és majd az is kikerül a YouTube csatornámra, most pedig már is megyünk tovább. Jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez volt a diszkusi trédiós itt a rádió, egyen búcsúzunk mindenkitől. Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Julian, én azzal a jövő szombaton Dunaújvárosba játszom egy ibizai bulin együtt a Sulccal, kérem szépen, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon és a Facebookon. Ezzel búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
1: Holnap este én mixelek élőben itt a rádió egyen, és 6 fellépésem lesz egyébként. Kedden egy 3 órás privát bulival indítok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát parti vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, és leszek holnap este is. Sziasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, vadonatúj tartalmak videóban, zenében, képanyagban, az összes social media felületemen tessék követni, és köszönöm, hogy ezeken a felületen minden egyes hétről hétre szaporodunk. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes nyáresti kikapcsolódás leszünk számotokra ma is. Tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel. Hello, Viacox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Ilyenkor nem mellesleg a World Is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Talk és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen, Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát megindulunk szépen felfelé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Lopo. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Lopo, itt a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani hivatalosan, ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban és a Live Mixben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogy tetszik, írjátok meg. Ez a Third Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Az után úgy, hogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét. Ebben a következő egy órában is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello, hello!
2: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: a néhai Angie Stone és egy felejthetetlen dal, Wish I Didn't Miss You, ez Wilcox saját változata volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Mára is hoztunk nektek rengeteg vadonatúj megjelenést, érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először, igazából tőle ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopez-zel álltak össze közösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Don't know.

0: Rádiósóban, és itt van már alattunk a következő zene, és menjünk bele.
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Rádiósóban. At the turntables now, we'll

0: hallgatok a rádió, és szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött. Egy kis időutazás jön, szerintem nagyon fogtok örülni a következő dalnak. Az eredetije éppen 20 éves, 2006-ban jelent meg.
1: Hogyha van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Shook My Head itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Bricklék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek. Nektek hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklékről a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Are you kidding me?

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: At the

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Bricklék a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: lesz, Bibi Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatam volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermű.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak, nem sokára Taylor Swift és Joel Corey is jön, de készülök ebben az órában Diplóval és a Clean Bandittel, most pedig a legújabban Regál Lilitől szuper dalt írt megint a Rádió egy egyik DJ-je, eztől a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a korábban fenyőfa ültetvényen dolgozó Taylor Swift jön. Gyerekkorában ezzel segített be a családnak, akinek tényleg volt egy nagy karácsonyfa ültetvénye, és állítólag kifejezetten élvezte. Hát most picit más csinál. Ilyen dalokat készít. Taylor Swift, Top Light, a legújabb Rádió 1-es kedvenctől, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi személyedző, egy igazi applikáció tulajdonos és egy igazi befektető, ja hát és egy igazi DJ és producer. Na ez mind Joel Curry, aki az igazi mai slágerek között a Garantis szak közösen az egyik legújabbat hozza, ez a Stay Longer, kellemes éjszakát!

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél Lótfi Begi remixében. Hattól Balázsék, náluk pedig a Vadió játék, egy focis párbaj, két hallgató fog egymással küzdeni, aki pedig több jó kérdésre tudja a választ, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Clean Bandit, a Nem Mary-vel és David Guettával, ez a Cry Baby.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Stereo Max, akik hétvégén zenéltek nálunk, és DJ Metzger Viki, aki pedig ma este fog a World is My Radio Showban. Őt is érdemes hallgatni, és nem csak ott, hanem többek között a plázson is, ahol elindult a nyári szezon, több alkalommal rádió egy DJ-k ezen a nyáron is. Extra fellépőként a plázson, többek között DJ Metzger Viki is, a radio1.hu-n írunk még részleteket. Na most viszont, az újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Miley Cyrustól jön, a Midnight Sky egy kis extra változatossággal, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Lady Gaga, aki nem akármilyen rekordot döntött, a Billboard bevételi listája is azt mutatja, hogy abszolút siker és rekord a legutóbbi turnéja, ami 236,2 millió dolláros bevételt hozott. Wow! Ő jön most Bradley Cooperrel, Lady Gaga, ez a Shallow, itt a Rádió 1-en.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a fogyarázsban pedig Sam Feld, aki ott volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, természetesen vele is készítettünk exkluzív interjút, egészen pontosan Kis Márti, amit a Rádió 1 top 50-ben is lehetett hallani, de a social felületeinken is ott van, aki megnézni a beszélgetést kattintson, én pedig mutatom az igazi mai slágerit. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi